Ragash dat Atlantif, if my gov, chif my gov, fillet if, corbitankol magatulankol una cosatnek is, damost zarum my fator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, magamagama var. Netene bridek fil, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nimkirek fil, nimmegeker, atsum tovab